0: Ha!
1: Kirinaga!
0: Da-tere-kete-tun-na-kat! Kirinaga-tere-kete-da-kat! Da-tere-kete-tun-na-kat! Kirinaga-tere-kete-da-kat!